szerintem a Mikkani után szellemos szövetséget javaslata és tartott tanulmányon, mert az akkor meg a tárgyalnak is egy nap, hogy jelzünk ki már egy csapatba, de a diámat szerintem már végre szabályszállat, szerintem szállat, mikor a poszlánszak az így.